0: Én Szigeti Éva nem győztem négy.
1: És szintén magyar népmeséket, hogy a néphagyományokat is tanuljuk közbe.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntünk a Tócsöpeller FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik Sydney. És ez egy olyan program lesz, ahol, aminek tulajdonképpen nincsen ideje bármi. Szóval, jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Tócsöpeller FM 88,5-es hullámoszán, és hogy valami oknál fogva ez nem jött össze, de nézzük meg. Hát, ha ezért megszólal, mert tulajdonképpen ez egy emergency program, amit mi arra az időre csinálunk, amikor hát nincsen program, de ugyanakkor sajnos a Mukabula Fesztiválra készültünk, és a Mukabula Fesztivál az nem jött össze, lemondták, és lényeg ebből csak az, hogy beszaladt, és a Mukabula Fesztivál az nem jött össze, lemondták, és lényeg ebből csak az, hogy beszaladt.

Az októberi hónap az tele van mindenféle csoda dologgal, például így október 1-től október 30-áig a New South-eszi parlamentben lesz egy kiállítás az 1956-os forradalom és szabadsághoz emlékére. Ez mondom október 1-től október 30-áig, erre nagyon készülünk, hétfőn pakolok be. Október 9-én pénteken tánces, tánc 30 árnyalata, filmvetítés és fotókiállítás a Sydney Magyar Konzulátus iroda vezetésével, és ez a Bondi pavilonban lesz. Október 17-én szombaton Freedom Fury angolul filmvetítés és vacsora 17-én Magyar Házban, Sydney Punchbowlban, és ugyanakkor október 10-én vasárnap Freedom Fury magyarul is meg lesz tartva, és ez filmvetítés lesz 1 óra 30-kor a Magyar Házban, Sydneyben. Október 23-án pénteken magyar zászló ünnepélyes felvonása az 1956 forradalmi szabadsághoz emlékére a New South-eszi parlamentbe. Október 23-án pénteken katolikus szentmise és megemlékezés a Mindszenti bíboros Mindszenti bíboros koszorúzása, és mi van még itten? Ja, 17 óra 30-kor a Szent Merész katedrálisban, október 25-én vasárnap református ünnepi istentisztelet 1956-os hősök emlékére 11 óra 30-kor a Stratfieldi templomban, és november 4-én vasárnap közös gyertyagyújtás a hősök emlékére 18 órakor a Waverly Parkba. Szóval mindazt, amit is hirtelen nem jegyeztetek föl, hívjatok majd bennünket föl a mobilon, és akkor majd nagyjából mindent belül. Úgyhogy dőljetek hátra, remélem, amit összeraktunk, az tetszik nektek. Én visszajövök körülbelül 1 óra magasába, kikapcsolom, aztán majd meglátjuk jövő héten, minden visszaáll a maga régi csodálatos rendjébe.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában megint Ausztráliáról lesz szó egy kicsit, meg természetesen magyar vonatkozásról. A beszélgető társam Domanicki Endre, akit szerintem sokan ismernek, ő volt konzul kint Ausztráliában. Az alkalom pedig, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy ő írt egy könyvet, most már a többediket. A mostani könyve az Gubányi Károlyról szól. Ki is volt Gubányi Károly? Utazó volt és mérnök, és többek között Ausztráliában is járt, írt könyvet is erről az utazásáról. Nagyon szerette volna bemutatni Ausztráliát a magyaroknak. De hát a története ennél sokkal, de sokkal gazdagabb, és innentől akkor megkérem az Endrét, hogy segítsen, hogy egyáltalán Gubányi Károly hol született, egy kicsit a hátteréről, a családjáról, utazásairól, és akkor a végén eljutunk Ausztráliába is.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek Gubányi Károlyról és a munkájáról. Gubányi 1867-ben született egy kisnemesi családban a magyar Alföldön, és mivel második fiúgyermek volt, ezért őt tanítatták. Tehát az első fiúgyermeknek át kellett venni a családi gazdaságot, a szőlészetet, a porászatot, nagy vállalkozásaik voltak. De a második fiú, mivel tehetségesnek mutatkozott, ezért egyrészt nyelveket tanulhatott, másrészt Budapestre vitték. Tehát Cegléden élt a család, de Budapestre iskolázták be, és ott kinyílt előtte a világ. És utána a műegyetemen folytathatta tanulmányait, mérnöki végzettséget szerzett. Az édesapa vasútépítéssel foglalkozott, abban az időben vállalkozóként építettek vasutakat Magyarországon. És hát a terv az ugye az volt, hogy neki már mérnök végzettséggel ő már tervezni is tud. De őt nem csak a vasútépítés érdekelte, hanem a vízépítés is. És a pályája elején először kultúrmérnöki hivatalban helyezkedett el, és árvízvédelemmel és szabályozással foglalkozott. Ez egész életében foglalkoztatta egyébként. A másik pedig a vasútépítés, jelentkezett egy vasútépítési céghez, és ő építette a Cuhavölgyi vonalnak. Mai napig ugye ez a vonal részben működik, és ott az a viadukt, amit épített, az ma már az ő nevét viseli. Ez az 1890-es évek közepén volt. Miután ezt sikerrel megoldotta, úgy gondolta, hogy külföldre szeretne tovább menni, most még komolyabb lehetőséget kapott, és így került el a transzszibériai vasútvonal építésére, és ennek van egy kínai leágazása, egy mandzsúriai leágazása, amit szintén Oroszország építetett abban az időben, tehát itt most már ugye a 20. század legelején járunk, és ott is vasútépítő mérnökként tudott dolgozni. Először úgy döntött, hogy ott szeretne hosszabb távon maradni, ez egy nagyon gyorsan fejlődő vidék volt Mandzsúria akkoriban, egészen 1904-ig, amikor kirobbant a japán-orosz háború. Tehát ez az előzménye ennek az egész ausztráliai történetnek, hogy eredetileg ő Mandzsúriába készült, onnét el kellett jönnie. Hazatért Magyarországra, megírta Mandzsúriáról a könyvét. És úgy döntött, hogy ő Ausztráliába szeretne elmenni, ugyanis mindaz, amit őt érdekelte mérnökként, ugye a gátépítések, meg a vasútépítések ebben az időben nagy mértékben zajlottak. Ő hallott ezekről.
0: Akkor menjünk már Ausztráliába, hogy folytatódott ott a történet.
1: Na tehát 1906-ban egyik pillanatról a másikra egyébként úgy döntött, hogy akkor most hajóra szállt, és elindult Ausztráliába, Melbourne-be érkezett, és meglepődött, mert ő arra készült, hogy akkor szépen végigutazza a vidéket, megnézi ezeket a visszabályozási gátakat, meg egyéb erőműveket, amik akkor épültek, meg a vasutakat, és direkt ugye a vasútvonalakat le is írja, hogy szeretne menni, de meglepődött, hogy Melbourne-ben van egy népes, már akkor több tucat magyar élt, és ezek tartották egymással kapcsolatot. Tehát ő rögtön beléjük futott, és utána ő elindult végignézni ezeket a vasútvonalakat, tehát elutazott Adelaide-be, végigutazta Viktóriának az északi részét, megnézte, ugye ott vannak különböző helyen a gátak, és lenyűgözte, amit látott. Tehát ő mérnökként azt mondta, hogy ez egyszerűen elképesztő. És ugye ez azért érdekes, mert abban az időben, az első világháború előtt azért Ausztrália nem olyan fejlett országnak minősült, mint ami ennek most látjuk.
0: De akkor mi az, ami lenyűgözte őt?
1: Ő nagyon érdekes, mert egyrészt azt látta, hogy ez az ország, ez egységesült. A brit birodalom belül, ugye 1901-ben létrejön az egységes Ausztrália. Ez neki nagyon tetszett, ő ebben azt látta, hogy ez nem csak egy formális dolog, hanem itt egy új nép fog létrejönni, az ausztrál. Kettő, ezeket az építkezéseket ő maga is csodálattal szemlélte. Gubányi a változásokat pozitív irányból közelítette meg. És ez az igazából, ami a legfontosabb az ő munkájában. Ő nagyon éles szemű kritikus, de mindig szeretettel beszél róluk.
0: Jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyennek látta Ausztráliát.
1: A társadalom kritikája az nagyon elgondolkodtató, tehát ugye a felszínes kapcsolatokról, a pénzthajhászásáról, arról, hogy ugye a világ első munkáspárti kormánya az Ausztráliában alakult meg 1904-ben. Több mint 10 évvel vagyunk ugye a szovjet kísérlet előtt, Leninék előtt, és nagyon érdekes, elgondolkodtató, amiket ír, ugye, hogy ő figyeli a törvényalkotást, és ugye azt írja, hogy nem biztos benne, hogy itt nem fognak államosítani gyárakat, farmokat, és hogy a demokrácia tulajdonképpen átfordulhat a saját ellentetjébe, úgy, hogy demokratikus eszközökkel választottuk meg.
0: Az ember azt gondolná, hogy ez a baloldaliság, vagy kommunista irányvonal, mondjuk így, ez ugye itt született Marx, Engels, itt született Németországban, valamikor a 19. század közepén, de hogy ez már a 20. század elejére oda eljutott, ez hogy történhetett ez?
1: Nagyon érdekes, mert Ausztrália egy olvasztó tégely, de nem csak az emberek olvasztó tégelye, hanem az eszméké is. Az az hatalmas embertömeg, ami a 19. század közepén az Aranyláz hírére megjelenik Viktóriában, 1850 után. A világ minden tájáról jön, és az eszméket is hozza magával. Hozza magával a csártizmust, hozza magával a szakszervezetiség magját. Ezek mind oda vezetnek vissza. Hozza magával az általános és titkos választások eszméjét. Világon először titkos választások, azok Ausztrál földön zajlanak. Miért? Azért, mert ezek az emberek, amit kitaláltak Európában, és ott nem engedték, üldözték őket, itt szabad teret kaptak a gondolkodáshoz. Na most ugyanez a munkáspárti dolog is, ez szabad földön jön létre egy olyan társadalomban, ahol elsősorban ugye agrár érdekek dominálnak. Azért nagyon nehéz körülmények között kellett itt a földet művelni, az állatokat tartani. Tehát itt most ne arra gondoljunk, hogy kommunizmus, itt arra gondoljunk, hogy a munkáspártnak volt egy nagyon erős olyan bázisa, ezek iszonyú mély szegénységben éltek, egészen egyébként a 20. század második feléig. Tehát ez teljesen érthető. Tehát nem mond ő, nincs, ugye az az érdekes, hogy nem tud mihez viszonyítani, mert az, hogy hát mi történik a Szovjetunióban,
0: nem tudjuk, nem. Hogy mi lesz majd a sztálini időben, ugye erről
1: fogalma
0: nem lehetett.
1: De az, hogy valami nem tetszik, vagy valami lehet ebből, ami rossz irány, az már észreveszi. Ugyanakkor nagyon pozitív például, hogy az államnak a gondoskodásáról miket ír. Tehát az, hogy például kapnak családtámogatást a kisgyerekes szülők. Az, hogy például a katonaságot sokkal jobban szervezik meg, és rövidebb ideig tart, mint Magyarországon. Az, hogy ugye titkosak a választások. Magyarországon nyílt választás van. Az aratás gépesítettsége.
0: Azzal kezdtük, hogy szerette volna Ausztráliát bemutatni a magyaroknak. Mit tartott fontosnak magyar szempontból, amit itthon közölni szeretett volna?
1: Ugye van egyszer egy, több rétege van ennek a könyvnek, van egyszer egy országleírás, leírja, hogy néznek ki a városok, az is ugye nagyon érdekes, mert egy nagyon jó képanyag van hozzá, amit ő összegyűjtött, különböző helyekről vásárolt, ő maga is fotózott. Ami érdekes még, és ennek a könyvnek egy nagyon érdekes vonása, a benszülöttekkel kapcsolatos álláspontja. Tehát Gubányi...
0: Arra rá is akartam kérdezni külön.
1: Igen. Tehát most Gubányinak egy nagyon fontos adaléka van ehhez az egészhez. Ő nem kezdi el boncolgatni, hogy itt milyen csaták voltak, mert a többi utazót egyébként ez valamilyen szinten foglalkoztatta, de azt mondja, és ő mondja ki egyedül a korabeli utazók közül, hogy az őslakosok a jogos tulajdonosai ennek a földnek. Na most az Ausztrál legfelsőbb bíróság az 1990-es évek elején mondja ki ugyanezt. Még egy nagyon fontos van, mert ebben is Gubányi élen járt, ez pedig Canberra. Abban az időben, amikor ő hazatért, pont abban az időben rakták le 1913 márciusában ugye az alapkövét a fővárosnak. Ő ír először Canberráról, magyar forrásban, és ugye szemtanúként.
0: És akkor hazajött, ugye, Gubányi?
1: Na, ehhez, hogy a hazajött, ehhez még beszélni kell arról, tehát, hogy ő először ugye utazni akart. Aztán utána, amikor beleszeretett ebbe az országba, akkor elhatározta, hogy gondolkozott, hogy munkát vállaljon, mint mérnök, nem kapott munkát. Tehát ő arra gondolt, hogy mint Mandzsúriában majd építő is egy vasútvonalat, nem jött neki össze, de azt mondta, hogy ő neki ezt nem is bánja, ő akkor mint otthon. Szerez egy farmot, ugyanis vannak olyan részei Ausztráliának, amik olyanok, mint az Alföld. Tehát egy az egyben. És vett egy földet, és elkezdte megművelni. És ugye ő jól érezte magát, ő egyedül el volt, művelté tette, tehát írtotta.
0: Nem volt családja egyébként?
1: Ez is egy nagyon érdekes, mert a magyar szakirodalomban mindenféle ötlet volt, hogy miért nem házasodott meg. Itt két dolog merülhet föl. Az egyik, vannak arra utaló jelek, hogy volt egy leánykérés Ausztráliában, aminél kosarat kapott.
2: A másik pedig azt is világosan leírta, hogy sokkal jobban érdekli a kutatás, az írást. Na most, amit a farmerségről, tehát megnyerte, vannak ilyen agrár- meg mezőgazdasági versenyek most is a vidéki Ausztráliában, na most a legszebb szőlő, 2 éven belül ugye a Gubányi lett a legszebb szőlő ott a vidéken, 2 éven belül ő csinálta a legjobb bort. Tehát ő értett a földműveléshez, és ő ezt élvezte, és meg is írták a lapok.
0: Igen. Ott tartunk, hogy van egy sikeres farmja.
2: Így van.
0: És beilleszkedett a közösségbe. És ez az időszak, ez tart 7 évig, ugye?
2: Nem, ez már csak 5. 2 évig utazgatott.
0: És akkor 5 év volt a farm.
2: Így van.
0: Na, akkor miért hagyja ott, hogy jön haza, mi ennek a története?
2: Igen. Egyik pillanatra a másikra, ugye abban az időben, ha valaki farmot vett az akkori jogszabályok szerint, tehát ott Új-Dél-Velsz államban, már 2 év után jogosult volt az állampolgárság felvételére. Na most Gubányinak is eljön az az idő, amikor ott áll a lehetőség kapujában, abban az időben a magyar állampolgárságot automatikusan elveszítette az, aki fölvette egy másik állampolgárságát. És ő itt torpan meg. Tehát ez neki egy lelki válságot okoz, hogy igen, szereti Ausztráliát, ausztrál állampolgár lehet, a farmja virágzik, ő jól érzi magát, de ő úgy érzi, hogy megtagadná a hazáját. És akkor ő egy nagyon megfontolt ember volt. Minden dolgot sokszor végig gondolt, de itt annyira gyorsan, pillanatok alatt döntött el. Valószínűleg valami felkavaró élménye lehet. Én arra gondolok itt a könyv meg a többi iratanyag alapján, hogy szerintem Sydneyben, amikor látta a hajókat, ugye a magyar zászló alatt, erről ír a könyvben is. Még akkor pár hétig utazgatott, ugye, és aztán Sydneyben felszállt a hajóra és hazatért. Még akkor is úgy volt, hogy ez jó volt, de ugye egy évvel később kitört az első világháború, és ő Gubányi be is vonult, tehát ő védi a hazáját, ugye orosz frontra kerül, meg a balkáni frontra kerül, itt már majdnem 50 éves, tehát itt ő már azért egy középkorú ember, nagyon meg is viseli ez az egész, tehát egészségileg megroppanva kerül ki a háborúból, mert a rossz feltételek, rossz körülmények között volt éveken keresztül, de ebből az időszakból származik egy levele, amiben leírja, hogy pusztán érzelmi okok alapján döntöttem Magyarország mellett, nem tudtam megtenni, hogy Magyarországot elhagyjam. És aztán az egész további élete is erről szól. Tehát a háborúból, amikor hazatér, akkor annyi pénze marad, ugye itt infláció van, itt megszállják a katonák a környező településeket, a román hadsereg ugye bevonul, annyi pénze marad, hogy berendezzen magának egy kisbirtokot, de ezt a kisbirtokot ausztrál mintára, ahogy a farmja kinézett, úgy rendezi be. Nem tudott visszamenni, viszont mindenhol a történetek előjönnek. És ugye akkor jut arra az elhatározásra, egyrészt ír, visszatér ezekhez a vízépítési munkákhoz. Magyarországon ezt a 20-as évek végén kezdi el megint, kiváló tanulmányokat írt, de mindig előjön, van mellette egy mellékvágány, ezek az ausztrál történetek, és mindenhol előjönnek.
0: Na, akkor zárjuk le az életét. Tehát hazajön, és itthon tölti az utolsó nagyjából 20 évét.
2: Hát igen. Igen, nagyjából 20 évét visszavonultságban. A halála sem egy szokványos, ő öngyilkos lesz méghozzá a születésnapját követő napon. A végére olyan szinten, tulajdonképpen tolószékben élt. Na most egy olyan ember, aki kinnélt a vadonban egész életében, önellátó volt, mások segítségére szorult. Arról azért szeretnék még pár szót mondani, ugye, hogy eredetileg ő tervezte, hogy angolul is megcsinálja a könyvet, csak közben jött az első világháború, tehát igazából az, hogy most megjelenhetett, az egy 100 évvel korábbi szándéknak a valóra váltása.
0: Tehát az ő életművének a befejezése, ha úgy
2: így
0: tetszik.
2: Így van. És ugye ennek 2 célja van. Egyrészt, hogy az ausztrálok el tudják olvasni, másrészt, hogy azok a magyarok, ausztráliai magyarok, akik már nem olvasnak, csak beszélnek magyarul. Tehát ez értelemszerűen a második, harmadik generáció, akiknél távolodik a kapcsolat Magyarországhoz, de létezik. Na most nekik szerintem kulcsfontosságú, hogy lássák, hogy az az identitás, az az ország, amit keresnek, vagy a szívükben őriznek, az ilyen munkákat is képes volt letenni 100 évvel ezelőtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2 ország közötti kapcsolatokra is hatással lehet olyan szinten, hogy a mai generációk is tudnak rá építeni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatom, a Tócsipeller FM 88,5-es hullámaszát hallgatott, Rádió Mozaik Sydney, és dr. Dominicki Endrét hallottátok. Egy szenzációs kutató és egy ragyogó konzul volt Endre, személyesen is nagyon jól ismerjük, és valljuk be őszintén, ilyen is ehhez hasonló kvalitású emberek akiket nevelt ki Magyarország, úgyhogy nagy-nagy érdeklődéssel hallgattam Endrének ezt a beszélgetését. Ha jól tudom, ezt még egyszer Melbourne-be elő is adta, egy ilyen Hungarofest keretén belül, de az már olyan régen volt, hogy most újra hallani megint csodálatos volt, úgyhogy hálás köszönöm, és Áginak hálás köszönhetem, hogy elment és megcsinálta ezt a programot. Folytatta tovább a műsorunkat, zenéljünk egy picit.

a mamuszom kényelmesebb. A farmerból kilóg a sejhaja, s aranyér kell, hát nekem van. Kérdezed, hogy vagyok?

0: Csak pisilni tudok, úgy, ahogyan. Kérdezed, hogy vagyok? Megmondom, szarul fiam. Wabit de zenge, fangé, zenge, van, wobadadam.
1: Egyébként erre a számra nekünk van egy szenzációs hallgatónk, Zsuzsika, aki Balmainybe hallgat bennünket már jó 20-valahány éve, úgyhogy ezt, amikor megláttam ezt a számot, mindig te jutsz az eszembe. Lényeg a lényeg, hogy folytatta tovább a műsorunkat. Tüske András, 10 sorozatból állj be, és az egyik legjobban sikerült eladás sorozatunk volt, ahol Andrásnak a szakmai tudás adás sorozatunk volt, ahol Andrásnak a szakmai tudását, a technikai tudását és minden egyebet tényleg elő kellett szednie ahhoz, hogy ezt olyan jól megcsinálja, ahogy ezt ő megcsináltam. És végső soron azt hiszem mindenki emlékszik a Zengő Húrok című előadás sorozatra, és miután ezt meghallgatjátok, akkor ha már itt tartunk, akkor megint csak egy zenei programba fogunk tovább menni, amit én írtam, és méghozzá Játszunk zenét címmel, és az is, hát azt hiszem az hadsorozatból állt, de hát az is nagy-nagy sikerrel ment le, és valóban most fogjuk először tulajdonképpen ezt a részét ismételni a dolognak. Nem szaladok elébe a történteknek, csak hogy beharangozom, hogy végső soron mi fog történni. Maradjatok velünk! Tüske András, gitárművész úr, szeretettel köszöntelek téged, gitárművész és tanár vagy, Adelaide-ben élsz, és már hosszú évek óta. El sem tudod, el sem merem mondani, hogy hány éve ismerlek téged, és amióta tudom, te örökösen klasszikus gitárra foglalkoztál, és azt gondoltuk, legalábbis én mindenképpen azt gondoltam, aztán te erre rábólintottál, hogy csináljunk egy pár előadást, pár beszélgetést, a gitár, fejlődése, a húros hangszerek fejlődése, és ezen belül aztán egy pár olyan klasszikus darabot elmondanál, vagy eljátszanál, ami hát végső soron emelni a programot, hogy úgy mondjam. Úgyhogy most ott tartunk, hogy első adás, van egy pár ragyogó ötletem, amit mindenképpen megszeretnék majd veled osztani, de addig is, tulajdonképpen a gitár. Az a gitár, amit ma ismerünk, az hozzávető, hol fejlődött ki azzá, ami ma, ez a dobozos gitár, az akusztikus gitár.
2: Pontosítani kell, ugyanis a klasszikus gitár volt az első, ami kifejlődött, éppen a 19. században fejlődött ki, vagy készítették először Spanyolország. 19. században fejlődött ki, vagy készítették először Spanyolországban. És ugye hát manapság mindenki úgy hívja, hogy spanyol gitár, a gitárt, mint most ebben tudják, hogy az eredete az nem spanyol, hanem az arabok vitték be az eredete, és így fejlődött tovább ott helyben Spanyolországban természetesen. Tehát ott lett híre, de hogyha megnézzük azt, hogy a mai napon is van olyan gettős, húros hangszerű beszélünk, akkor én el tudom képzelni, hogy a gitár hangszerű beszélünk, akkor én el tudom menőleges.
1: Na most ugyanakkor technikailag egy gitárt megszólaltatni, az nem semmi. Valljuk be őszintén, hogy van 5 vagy 6 húr, attól függ, hogy milyen gitárról beszélünk, és ennek, amikor még nem találták fel a fémeket, tulajdonképpen mit használtak?
2: Napig is még lehet venni például cellóra bélhúrokat. Hát annyi a probléma a bélhúrokkal, hogy hamar elhangolódnak.
1: Na most ennyi az ég a fém és a bélhúr között?
2: Természetesen, és a mi fülünk már a fém Hurt is
3: között.
2: Természetesen fémhúról beszélünk, akkor az már nem klasszikus, akkor az már akusztikus, vagy elektromos, vagy jazzgitár. Klasszikus, akkor az már akusztikus, vagy elektromos, vagy jazzgitár. Tehát ugye a gitárnak a fejlődése most a klasszikussal kezdődött természetesen, de a 20-ban kezdték el használni először a blues zenére, utána jazzben, és utána jöttek ugye az akusztikus fémhúrós gitárok, és akkor utána jöttek ugye az akusztikus fémhúrós gitárok, és akkor tulajdonképp a countrytól kezdve minden másban is.
1: Na most érdekes egyébként a gitárnak a fejlődése. Mindahogy mondta Perzsi, olyan gitár, amit gitárként használtak. Hogy alakult ki a skálákra, gitárként használtak? Hogy alakult ki a skálák rajta? Hogy alakultak ki a hangok? Tulajdonképpen a hurra, tulajdonképpen mi itt az alap elmélet?
2: Hát amit ma használunk úgymond gitárt, ugye az azon alapszik, hogy a használunk összesen. Nincsen több hangunk, mint például az indiai vagy a távol-keleti ország. Nincsen több hang van, illetve még az araboknál is. És ha a mai, és ha a mai építési hangszereket nézzük, például a klasszikus és a test a hangszernél, legalábbis legtöbbnél, az enyémnél pont nem, de a hangszernél, kivételes hangszer. A fémhúrós gitároknál természetesen, meg az elektromos gitároknál ez másképp van. Tehát Tehát a hangok nap mindig. És ugye hát ez ott kezdődött, hogy megszerkesztették, illetve megtervezték az első zongorát, amit ugye a jó hangolt zongorának hívtak, és Bach maga írt minden hangnembe egy prelüdöt és egy fúgát, hogy bemutassa, hogy na itt van. Amikor azt mondták, hogy ez egy jól hangolt zongora, akkor lehet, hogy nagyon sok embernek ez hamis volt. Illetve előtte volt minden hamis, hogy a mi fülünkkel, a mai fülünkkel, hogyha mi most visszamennénk az 1500-as évekbe, akkor lehet, hogy az égvilágon mindent hamisnak hallanánk. És hogyha ők...
1: Ezt halálkomolyan mondod azt, hogy ennyit változott a hallásunk, vagy az ízlésünk, vagy egyáltalán kulturálisan. Ennyi, ekkora differencia volt hallani és hallani között?
2: Óriási. És hogyha meggondoljuk még azt is, hogy voltak olyan hangszerek, és hát ugye most manapjáról, ahol a bundokat, illetve az érintőket, hogyha szépen akarom magyarul mondani, ugye ahol lefogjuk a húrokat, azokat lehetett mozgatni. Attól függ, hogy milyen hangnembe akartak játszani, olyan abba az irányba tolták el, vagy húzták vissza magát az érintőt. Le lehet képzelni, fele életüket hangolással töltik, és a másik felét pedig, hogy hamisan játszanak. És akkor el lehet képzelni, hogy annak idején, amikor minden... minden új számhoz szinte arrébb kellett tenni magát az érintőt. Nem csak a hangszert kellett behangolni, hanem az érintőt.
1: Az ember miket tud meg? Az a gitár, amit te használsz, hány éves az a gitár? Mi annak a fejlődési folyamata? Hova tevődhet a gitár? Vissza tudom, igen, Perzsából jött, meg az arabok is használták, de végső soron a 18. 19. században már használtak olyan gitárt, ami neked van?
2: Akkor pont egy ausztrál hangszer, és a legújabb generációból, mert az ausztrálok kitaláltak valami, és a legújabb, ami a gitár fejlődés történetének egy újabb szakasza. Én azt merem állítani, hogy a világ egyik legjobb gitárépítők most itt Ausztráliában vannak. Természetesen a hangszernek a megerősítésében. Ezzel hangosabbak is lettek a hangszerek, meg az építése is más lett. Tehát az enyém is egy ausztrál építésű modern hangszer, ami már a legújabb generációt jelenti. Amire te gondolsz, az a Torres nevezetű úriember, aki építette, és olyan érdekes, hogy ha belegondolsz, egészen úgy néz ki, mint hogyha egy női forma lenne ott előtte. Ezért is.
1: Mi van akkor, amikor cselló van az öletbe?
2: A cselló az már egy nagyobb
1: darab. Öletbe.
2: A cselló az már egy nagyobb darab, tehát ugye...
1: Ezen az úton most ne menjünk el. Oké, visszatérve a gitárra. A gitárnak végsősorban, hogy megtartja a húroknak a feszességét. Milyen mechanizmus? Tehát amit látsz a gitár teste, tehát az akusztikai rész, ami végsősorban semmi más, mint egy üres hely, és ott a hangok rezgése különböző szinten mozognak, de nyilván ott alatta a gitár kérge alatt egy komoly építmény van. Hogy néz az ki?
2: Ahhoz, hogy a szóló lemeznek, tehát a tetőnek kell, hogy rezonáljon elég jól. A szóló, eleve a húr, ahogy a hídon keresztül, tehát ahol érintkezik a húr, ahogy a hídon keresztül, tehát ahol érintkezik a tetővel, ott is csontnak kell, hogy legyen, hogy az is átvegye a mozgást tanuló hangszereknél, akkor azt már nem veszi át azt a mozgást, tehát hosszú életet élhet úgy, hogy koncertezni lehet vele. Élhet féle gitárok, amik ugye a 19. században kezdték építeni, azoknak a 19. században kezdték építő alap, amit nem lát az ember szabad szeme, ugye, mert alatta van. Tehát a fa másik oldalán úgy néz ki, mint egy legyező, és azt tartja a tetőnek, a feszességét. Ezek az, és a spanyol az csak fából van. Ezek az új építésű ausztrál hangszerek, viszont olyan, mintha van. Egy ilyen csirkeháló lenne, tehát inkább ilyen rombusz alakú, ami a fa maga, és rajta hangszerek addig szólnak, amíg fel nem gyújtja. Akkor szól a legjobban, amikor már be van játszva, mondjuk egy-két év után, ahogy az ember gyakorolt rajta és koncertezett, és kb. Úgy 20 évig. Persze, ez, tehát nem úgy, hogy hegedűt megvesz valaki milliókért, és az úgy szól, mint az álom. A gitárral sajnos nem így van. Tehát a gitár 2 évesen szól a legjobban, és nagyjából...
1: Gitár miért nem zongora, miért nem fúvós hangszer? Mi volt nálad a rácsodálkozás?
2: Bátyám 5 éve idősebb nálam, és egy kisvárosban nőttem fel, ugye Baja az nem egy nagy város. Magyarországon viszonylatokban sem. És így kezdtem el, tehát ez volt az első behatás. Viszont egyszer egy klubban előadtam a Paffa bűvös sárkányt, és nagyon csúcsra, akkor lehettem körülbelül 13 éves, és furcsálódtam, hogy valaki odajött hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy mielőtt legközelebb fellépek, nem akarnék-e leckéket venni. Amikor már mindent tud.
1: Amikor már mindent.
2: És minél többet tanulok, annál jobban veszem észre, hogy igazából még csak olyan az egy végtelen. És sajnos elkezdtem órákat venni, és azóta sem álltam.
1: Hát ez az. Játszanál nekünk valamit?
2: Elkezdett nekem hiányozni a zene, mint olyan. Nem is tudtam én nagyon-nagyon hosszú ideig, hogy mi a zene, mint olyan. A tévében láttam valaki csellózott egy kertben, és nagyon megtetszett az a zene, és volt, és valószínű Pablo Casals-t hallottam, hogy játszotta az első csellószuitnek a prelüdjét.
1: Andrásom, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és folytatjuk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Tüske András hallottátok, és valljuk be őszintén, hogy szenzációs tehetségeink vannak, és amit hallottatok, az Bach Prelude 1007-es. Én írtam a zenét, az viszont egy szenzációs organista. És az is viszont egy szenzációs organista. És az is Ausztráliában él, fönt él Brisbane-be, de ezt majd később elmondom, hogy kicsoda.
1: Ha ide tennék egy kis narancssárgát, akkor az jól néz neki? Kérdezte a színező angyal P. úrtól, és a vászonra már festette is a színt. Inkább fessél oda egy mesztelen csigát, azt jobban szeretem. P. úr, te olyan vulgáris vagy, mondta a színező angyal, fel sem nézve a vászon mellől, nem értesz a művészetekhez. Hát, sajnos nem, mondta a patkány, és szomorúan kiballagott a színező angyal kuckójából, hátrahagyva a szivárvány színű orgonasípot, és baktatott a 31-es nádsíp felé, lelki szemei előtt mesztelen csigát látott, érezte ízét a szájában, amikor beleharapott a száraz nádba. Reggel 8-ra megérkezett az orgona hangoló és az orgona szerelő. Kinyitották az orgonát és a 31-es orgona sípot tövig lerágva találták a tartójában. Nem csodálkozom, hogy nem szól. Nézd, megette valami rágcsáló. Gondolom valami patkány lehetett, egér nem tud ilyet csinálni, mondta az orgona készítő. Még jó, hogy úgyis lecserélésre számoltam, és a kocsimban ott van az új fém síp. Ne felejtsünk el betenni új patkányfogót sem, miután befejeztük a munkát. Már régen mondogatom a templom gondnokának, hogy itt volna az ideje felülvizsgálni az orgonát, és a még bent lévő nádsípokat fémre kicserélni. Mire a hangoló rábólintott, és csak annyit tett hozzá. Én szeretem a nádsípot. Öblösebb hangja van, de a fejlődés ide is betört, mint mindenüvé az életünkbe. Délután 1 órára elkészült a javítás, és az orgonista, akinek ma este lesz a koncertje, már idegesen járta körbe-körbe az orgonát, idegességében csak nem tövig rágta körmét, hogy mi lesz, ha nem szólal meg a 45-ös regiszter, és az a zenei kísérlet, ami annyira fontos lenne számára, nem sikerül. Mielőtt beült volna a klaviatúra mögé, még egyszer átnézte a kottát, és jegyzeteket írt még bele, mindenféle ákombákomot, amit csak ő értett, senki más. Aztán hátra ment az öltözőbe. Péter, a kukucskáló angyal, még idegesebb volt, mint az orgonista. Teljesen új darabot kell eljátszani, próba és előkészület nélkül. Lelki szemeivel ő is átnézte az orgonista jegyzeteit, és elrémült, hogy mit fog ezzel kezdeni, ki fog neki segíteni. A manók mindenről nem tudtak semmit. Ők takarítottak egy kicsit, és még egyszer átnézték a sípokat, hogy minden rendben van-e, hisz bedugult vagy piszkos sípokkal nem lehet játszani, mint ahogy azt a mellékelt ábra mutatta. Eljött az este, és a templom megtelt hallgatósággal, szépen kiöltözött dámákkal és fekete öltönyös urakkal. Halk zsongás töltötte be a termet. A zenekar már fent volt a színpadon, már csak a karmesterre meg az orgonistára vártak. Péter kinézett a kukucskáló nyíláson és hátra szólt a többieknek. Gyerekek, még 4 perc és indulunk. 12-es, becsuktad a regiszteret ajtaját? Mindjárt megnézem, de ahogy emlékszem, betettem magam mögött, és már szaladt, hogy biztos legyen a dolgában. Útközben, ahogy a kamrákon keresztül szaladt, belebotlott P. úrba. P. úr, te mit keresel itt? Mindjárt kezdődik a koncert, és te itt bent kuksolsz a folyosókon. Ha véletlenül ez az orgonista bekapcsol valamit, bajba kerülhetsz. Kérlek, menj a fő csatornába, és ott várd meg az események végét. Éhes vagyok, morogta P. úr. Az előbb láttam itt 2 csótányt, és ha majd megszólal a zene, biztos lelassulnak, és végre eszem valamit. A 12-es manónak már nem volt ideje válaszolni, mert sietett vissza a helyére. Ebben a pillanatban felhangzott a karmestert és az orgonistát köszöntő taps. Péter kinézett a lyukon, és szemügyre vette az előadó művész urakat, és rökös szemébe tűnt, hogy az orgonista részeg. Úgy látszik, hogy lecsillapítsa idegességét, bekapott egy-két kupicával. Sajnos ez nem csak az idegeit nyugtatta meg, de a gondolkodását is lelassította. Péter már előre látta, hogy ebből hatalmas káosz lesz. Egy részeg orgonista sok galibát okozhat. Itt neki most háromszor annyit kell dolgozni, mint egyébként. Vadonatúj stratégiára van szükség. Itt nem lesz elég csak hátraadni az információt, hanem itt most neki zenélni kell, és nem csak neki, hanem az egész orgonának. Manóstól, színező angyalostól együtt. Péter ránézett a karmesterre, aki mindebből semmit sem vett észre, szerencsére, mert akkor biztos nem kezdi el a koncertet. Aztán még egy pillantás a részeg orgonistára, aki még a cipőjét sem vetette le, pedig ez egy alapművelet ebben az esetben, aztán egy mély lélegzetet vett, felnézett a magasba, motyogott valamit, aztán az orgonista kibenyomott mindenféle kallantyút, meg regisztert, felkapcsolt két extra fújtatót, és a karmester beintett.

0: Péter hátra szólt a többieknek. Gyerekek, életünk legnagyobb pillanata jött el, most játszunk igazán zenét, méghozzá nem is akármilyet. Most a mi zenénk, a mi alkotásunk jön. A kottát kívülről ismerem, figyeljetek, és csak kövessétek az utasításaimat, nem lehet az orgonistára hagyatkozni. Felöntött a garatra, és szerintem a darab közepére már el is fog aludni. Indulunk, figyeljetek, és élvezzétek az előadást. Megszólalt a zene, Bach, Toccata és Fuga, D minor. Az orgona harsogott, Péter csak a karmesterre figyelt, teljesen kikapcsolta az orgonistát, az orgona magától játszott. Az orgona klaviratúráját Péter kikötötte, és így az orgonista csinálhatott akármit, egy hang sem szólalt meg abból, amit ő játszott. Igen, ott volt, hajlongott, meg a billentyűket nyomogatta, hatalmas gesztusokat csinált, néha majdnem kiesett a székből, de az orgona egy hangot sem adott ki abból, amit ő játszott. A manók keményen dolgoztak. A színező angyalok villámgyorsan cikáztak fel és alá, tónusokkal festettek be az orgona sípokat, és követték Péter utasításait. 71-es, jön a felütésed, utána 4 taktus, és bémolba mész át. Kérek egy színező angyalt a 20-hoz. Fiam, nem azt mondtam, hogy meszeld be azt a sípot, hanem kicsi tónus, kicsi szín. De igyekezz, mert jön a középső rész, és már piros árnyalatokat kell hoznod, és még mindig a zöldnél tartasz. Igyekezz, ha mondom. Hangjában sürgősség hallatszott. A basszus részlegből az egyik manó letette hatalmas sípját, és kifújta az orrát, aztán még vakaródzott egyet, és kényelmesen visszavette a hangszert a szájához. Péter nem hitt a szemének. Hey, Ármas, mit képzelsz? Most zenélünk, fiam, nem tetvészkedünk, és ha beteg vagy, és folyik az orrod, menj betegállományba, ne zenélj velünk.
1: Elnézést kérek, Péter, szólalt meg a hármas manó, de dátás vagyok. Valaki nyitva hagyta az orgoda ajtaját éjjel, és a húzat, tudod,
0: mondta, és tüsszentett egyet.
1: Megfáztam.
0: Na, még ez kellett Péternek. Nem elég, hogy egy részeg orgonistával kezd zenélni, de még egy sereg manó is mindjárt bemondja az unalmast, betegállományba vonulnak. Pedig most nem lehet abba hagyni, szól a zene, és az emberek mit sem tudnak mind arról, ami a színfalak mögött folyik. Gyerekek, egy kis pianót kérek az ámolnál, és a 10. regiszter jöjjön be a 3. taktusra. Figyeljetek a melódiára, a középső rész következik, színező angyalok, kicsit sok a kék szín, hozzatok valami finomabbat, ami jobban megfelel az allegróhoz.
1: Ki látta a 61-est?
0: Kiabált Péter. Miért nem vagy a helyeden? A te szólód következik. Péter rém ideges lett, fájt a feje, izzadt és ájulás környékezte, mert ha ő is feldobja a bakancsot, akkor valóban mindennek vége. A koncert megbukik, az orgonáját lebontják, az impresszárió tönkre megy.
2: Itt vagyok, Péter, itt vagyok, ki kellett menni vécére, de már itt vagyok, ne izgulj, már fújom is.
0: És tele tüdővel játszott, mint egy főállású zenész. Közelében egy színező angyal hatalmas ecsettel sárga és barna színeket festett az orgona sípjára, és közben a zene szólt, a közönség láthatólag élvezte a koncertet. Péter munkabírásának már a végén járt, a karmester szerintem láthatta, hogy mi történt, de nem szólt semmit, hiszen a zene szólt, az orgona játszott azt, amit játszani kellett, így nem volt érdekes, hogy az orgonista feje egy kicsit lekókat, és azt hiszem a végére még el is aludt. Természetesen Péter mindezt látta előre, és nem csodálkozott. A kermester ugyan észrevette, hogy valami nincs rendben, nem értette, hogy hogyan szólhat az orgona ilyen jól. Minden egyes beütés bejött, a ritmus és a dallam helyén volt, és ha átgondolja a dolgot, akkor ilyen jól még nem vezényelte le ezt a darabot. Ő tehát úgy gondolta, minden rendben megy. Péter kicsit kinyújtózkodott, mert az erőltetett figyelemben nem vette észre, hogy begörcsölt a lába, és már alig várta, hogy a karmester leintse a darabot. Nem lehettek nagyon messze ettől a pillanattól. Még egy bekezdés és vége. Gyerekek, vigyázzatok, a finálé következik, mondta Péter. Teljes figyelmet kérek, most mutassátok meg, hogy nem akármilyen orgonával játszunk. Színezők, vastagon a tónusokat, mindent beleadni, fújjatok! Kiabálta és fel és alá ugrált utolsó erőfeszítésében.
2: Hirtelen csend lett. Az elhangzott utolsó akkord betöltötte a templomot, még vibrált a levegőben, de a karmester már leeresztette karját, megfordult a közönség felé, és meghajolt. Hatalmas vastapsdud dübörgött a teremben. Az orgonában Péter izzadt, csapzott arccal leroskadt a székre, és enyhe mosolyjal az arcán fogadta a manók és a színező angyalok egyöntetű gratulációit. A végére még csak annyit, hogy P. úr elköltözött a szomszédházba, mert felháborítónak tartotta, hogy az ő munkáját senki nem értékelte, és ráadásul csapdát állítottak neki. A szomszédban viszont talált egy meleg kuckót, és mellesleg az éléskamra sem volt túlságosan messze. Az orgonistát a koncert után a mentők vitték el, állapotáról a későbbiekben jelentünk. Utolsó bekezdésként neked üzenem, mélyen tisztelt olvasó. A nyílás, az a bűvös nyílás nem más, mint a tükör, ami az orgonistával szemben van. Egy egyirányú ablak, vagyis tükör, az eleje, de át lehet látni rajta. Ott a kulcs, ott a titok nyitja. Amögött ül Péter. Ha legközelebb elmész egy orgona mellett, nézz a tükör mögé, biztosan találkozol vele. Kérlek, add át mély tiszteletem.

0: Kedves hallgatom, a Tóthcsapolár FM 88,5-es hullámozhat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és a Játszunk zenét írásomnak az utolsó, a hatodik részét hallottátok, ahol minden megtörtént, és nagyon érdekes volt újra hallgatni ezt a novellát, és valószínű, ja, és még el nem felejtem, Hartai Szabó Gergő volt, aki organizált. Ő Brisbane-be lakik. De folytatta tovább a műsorunkat.
1: A sóhordokat, aki a sóhordulcában lakott, de már itt hagyott minket. Még szerencse, hogy nem a sóhivatalban, de most lehetőség lesz mindkét fogalommal meg is hivatalban, megismerkedni. A só nátriumklorid, melyel az emberiség megismerkedett. Azt hiszem már elmúlt, az az időszak, amikor bioharcosok vígtak Don Quixote-ik küzdelmeiket a sófogyasztás ellen, mondván érrendszerünket. Már rég föladtam a vitatkozást, csak annyit szoktam mondani. Az elefántok mérföldek százait gyalogolják, hogy egy kiszásványra, mint ahogy szükségük van a szarvasfarháknak, és sok más élőlénynek, így az embernek is. Édesapám szokta mondani, az árulnak, a sok bolond ember meg kifekszik napozni, még hőgutát nem kap. Remélem mindenki ért a hasonlatból. SAL, latin szó arc átvételére gondol. Indo-európai szavaink rokonok a latin kifejezéssel. Lásd a népszavakat, és még több hasonló is van. A mi szószavunk azonban ugyanúgy nem rokon az indogermán megfelelőkkel, mint ahogy nem. Feltehetőleg uráli eredetű, a legrégebbi magyar szókincs része. Biztosan

bőrből készült tömlőkben szállították a sóhivat. Marha bőrből készült tömlőkben szállították a sóhivatalokba. A só ma is 33-ban második András királyunk fontos egyezményt kötött a pápával. A beregi egyezménynek nevezett okmány pápával. A beregi egyezménynek nevezett okmány felsorolja a megjelenő királyi illetményre. Sajnos nem tudjuk, mekkora súlyt jelentett az illetményre. Sajnos Szeged akkor az akkori ország közepén fekszik, és a sóelosztás egyikkor az akkori ország közepén fekszik, és a sószázadok múltán is. Régészetünk nem tudja igazán bizonyítani, mióta van is. Magam úgy vélem, hogy a tengerek mentén a sólepárlás természetes folyamatát, azóta felhasználják, mióta ember az ember. Kevesi fazekakban, vagy nagy üstökben főzték a sós források tavacskák vizét, vagy nagy üdesztillálták. Így a felvidéken is folyt sótermelés, így a felvidékatával egyidelően indult meg a felszínre bukkanó sórétegek feltárása. Mármarosban hívják. Az biztos, hogy rövid ideig tartó római megszállás alatt működtek. A keleti Árpádok sóbányai. Eddig és napjainkig működik. A szerencsések, esetünkben én is az voltam, működik. A 1000 éves vágatokat, melyekben mi csak jószerivel majdnem 4 kézláb férünk el, vágatokat az ott folyó ásatáson éppen akkor találtak egy tehénbőrrel bevont veszőfonatú puttonyt, amikor, hogy láthattuk, a boci 3000 éve is tarka volt. Egy Harsat nevű településen van a hegytetőn. A 19. Harsat közepén a bányászatot felügyelő tisztviselő, bizonyos Johann Georg, a Bányauer úr több mint 900 sírt árt fel, és mintaszerűen dokumentált. A sírok a Krisztus előtti 750-450 közötti idő származnak. A nagy számos import tárgyat is tartalmazó, feltehetőleg a korabeli arisztokrácia tagjai feküdtek. Erről a bányáról egész kultúrát neveztek el, a Harsat kultúrák. Ez két nagy területre bontható, kultúrkör és a Dunáig terjedt. Figyelemmel kísérhetjük az egyre bonyolultabb vasmegunkálás folyamatának színesedését, a fegyver és eszközanyag megmunkálását. Hasonló múltra tekinthet vissza. Csak hogy esetünkben, mármint ausztriai esetünkben, a különleges geológiai viszonyok tették lehetővé az egykori tárok megmaradása. Erdélyben beszakadtak már a több ezer éves sóbájatok. Korábbi értelmet ad például sótlan ember. Azt jelenti, hogy fantáziátlan, unalmas vagy. Debe vagy sózva, türelmetlen, izgatott embert jelent. Nem tudom, miért éppen a sóhoz kapcsolják a fülest. Végezetül lehet, hogy beszéljemmel a sóhivatalba kellett volna küldenem. A kiegyezés csak német ajkú bürokraták ültek,
akikkel a belsőről

0: magyarok, rendhajkú bürokraták ültek, akikkel a belsülött magyarok nem tudtak szót érteni. Elmehettek a sóhivatalba, vagyis fölöslegesen fáradtak.
1: Kedves hallgatom, te csoda vagy. Mai napig is csoda vagy, és hál' Istennek jó sok anyag van tőled, ugye? Mai napig is csoda vagy, és hál' Istennek jó sok anyag van tőled, ugyan nagyon kevés időnk van újra meghallgatni a hangodat, újra hallani azt a csodálatos eszmecseréket, azt a csodálatos eszéidet, amiket te írtál nekünk, és mai napig is mondom, itt van, de ha van egy mód rá...

valljuk be őszintén, mai napig is szenzációsan szólnak, és az igazság az, hogy a 80-as évek zenéi még mindig nagyon népszerűek, és megkérdeztem nagyon sok olyan embert, és hát nálam sokat, mondhatnám az unokám korabeli kölyköket, megkérdeztem, hogy hát tulajdonképpen milyen zenét hallgatnak, és nagyon sokan, de mondjuk azt, hogy a 60-70%-a mai napig is azt mondja, hogy a 70-es évek vége, 80-es évek elejé készült dolgokat azt hallgatják, mert azokat még mindig értik. Hogy a modern zenét hogy nem értik, azt meg tudom érteni, de hogy hol vannak azok az emberek, akik valóban ezeket követik? Hát Istenkém, ilyen van, 30% mindig van valahol. Úgyhogy

0: Ha meghallod ezt a zenét, mi jut az eszedre? Vagy inkább talán úgy kérdezek rá, ha meghallod azt a zenét, akkor elindul az anyád képződmény a szádba, amit egy jó konyhai illat előhoz neked, mert nálam mindig ez van. Úgyhogy Lacikám, te jössz, hagyj bújjunk be a konyhádba, hiszen valami ott nagyon-nagyon fortyog.
1: Lázadom, a világ leghíresebb konyhája közé tartozik manapság, hiszen most már az internetet telehintettük mindenféle huncutsággal, és hát a te konyhád, abban aztán van huncutság bőségesen. Na most a huncutsága között mi kitaláltuk, hogy custard. És hát ott aztán érdekes módon én azt hittem, hogy a custard az egy édes valami, madárteljes, tejszínes, mondjuk az, hogy krémes féle valami, mert az a custard, hát a krémes is például egy kövér custard, egy sűrű custard, de aztán kiderítetted, hogy szó sincs ről, sőt, most itt éppen előhazakottál nekem, ugyan mozgóképet csinált ebből, annyira rángatod a tepsidet, amiben volt valami, ami egészen nem úgy nézett ki, mint custard, aztán kiderült, hogy hát mégis csak az, mi volt az, amit mutattál, hogy csináltad?
2: Szervusz Kusztiskám, és üdvözlöm a hallgatókat. Na, amit megmutattam, az egy tulajdonképpen nem tudom, minek nevezzem.
1: Az egy jó custard, az egy, nem tudom, minek nevezzem.
2: Ez egy custard, de olyan, mint a krémes, de tele van sonkával, meg spárgával, meg fokhagymával.
1: Wow! Egy figyelj, de ha a te konyhádról van szó, akkor a fokhagyma az halálbiztos. Még akkor is, hogy a madártejről van szó, te fokhagymával csinálod. Folytasd!
2: Ja, erről jut eszembe, ez egy régi vita köztem és sok más főzőpajtás között, hogy is kell csinálni madártejet. És mindegyik újdonan kiadott szakácskönyvet, így visszamenőleg kb. 50 évre, mindegyik azt írja, hogy liszt kell bele. Na most megtaláltam egy könyvet, amit Zilahi Ágnes írt. Ő volt az első nő, aki szakácskönyvet írt állítólag Magyarországon. 1894-ben lett kiadva, és benne van a madártej receptje, ami nagyjából így megy. 6 tojás, szétválasztva, a habja fölverve cukorra, 2 liter cukros tej, amiben a habot kifőzzük, félretesszük, és elkeverjük a 6 tojás sárgájába. Nincs liszt.
1: Kész, ennyi. Nincs tovább.
2: Ennyi. Egyetlen dolog van, ami nekem tetszett, mielőtt a tojás belemegy, a habok kifőzése után ő beledob egy marék mazolát,
1: ami egy érdekes kombináció, és egyébként hát persze természetesen kihagytad a fahét, és kihagytad belőle a vanillát.
2: Mert ő is.
1: Se vanillát. Hát nem tudom.
2: De mazsolát, igen. A lényeg az, hogy liszt nélkül sűrítette be. És ez a helyzet, és ezek a custardok tulajdonképpen egy folyadék, lehetőleg egy tejtermék, és tojás sárgája. Helyenként egész tojás.
1: Na most figyelj, de ez a...
2: És ez együtt főzik.
1: Igen, na most ez a étel, vagy ez a... Hát tulajdonképpen nyugodtan nevezhetem ételnek, ez tulajdonképpen, amit mutattál nekem, eznek a receptje mi, mert még így, hogy mondjam, harcos állapotában is nagyon finomnak nézett ki, szóval mi volt ez?
2: Na ez, én egyszerűen spárgákat megpucoltam, betekertem őket sonkába. Egy kibajazott tepsibe ezeket lefektettem, és kikevertem 1/2 liter tejfölt, 3 egész tojással, meg egy jó marék finoman reszelt sajta. Ezt nagyjából kikevertem, ehhez hozzátettem kis piros paprikát, egy kis borsot, és egy kis fokhagymát természetesen.
1: Ugye?
2: Általában, amikor van itthon, én belekeverek egy kis fölaprított petrezselymet is, és ezt szépen ráöntöttem a tepsit, hogy kitöltse, és a tetejét megkintve sajta, reszelt sajta olyan, ami egy kicsit olyan jobban olvadós. Ebben az esetben svájci sajtot, lukas sajtot használtam. a lukakat nagyon könnyű reszelni.
1: Azt hiszem, te vagy az első szakács az életemben, aki ezt úgy kidomborítja, hogy a lukakat...
2: Hát felvilágosíthatlak. És akkor 180-on be a sütőbe, és ez a folyadék, amit ráöntesz, ez a tejföl, a három tojása, egész híd. Na most, ahogy te láthattad, a képernyőn mutattam, ez nagyon sűrű lesz, ez sűrűbb lesz, mint egy krémes. És isteni finom, és ez egy fűszeres változata a custardnak.
1: Szóval tulajdonképpen rengetegféle custard van, ezt akarod mondani.
2: Ja, tulajdonképpen a carbonara az egy custard.
1: Igen.
2: Mert ott tojáskeverekkel finoman reszelt peperino sajta, az Alfredo, a spagetti Alfredo, egy másik custard. Ugye? Ott is. És a magyar konyhában is van néhány étel, ahol tojással sűrűsítjük be azt, amit főztünk. Némelyik krémleves, az, ami gondolatba jön, variációkra, és ezek nem édesek.
1: Hát nézd, az a fajta dolog, amit te csináltál, semmi színát nem mondható édesnek, ugyanakkor életem első krémesét most csináltam meg, és az is custard. Múlt héten, ha jól tudom, elmeséltük a krémesnek a mienségét, hogy kell krémes csinálni. Én bevallom őszintén, pudingporral csináltam, tejszínhabbal, és valami olyan finom lett, de olyan finom lett, hogy már a harmadik krémesnél tartok.
2: Nem vagy egyedül, és nem ütellek el senkit, mert amikor legutóbb csináltam krémest, ami lassan 15 éve, én is pontosan úgy csináltam. Pudingporra a franc fog nekiállni, kínlódni, keverni a tojássárgákat a tejszínnel, és fölfőzni, és beadagolni, és rettenetes munka. Rettenetes munka. Igazságból ahhoz, hogy ezt te teljesen normálisan meg tudjad csinálni, liszt nélkül, kizárólag tojás sárgája és krém, tejszínt, ahhoz neked kell egy hatalmas nagy rézüst.
1: Igen, ezt egyébként a havarom mondta, hogy hát anélkül el se kezdett, hogy nincs egy vastagfalú rézüstöd. Na most hát nekem nincsen vastagfalú rézüstöm, nekem időm sincsen, szóval legegyszerűbb volt, hogy elmentem.
2: Vékony falu rézüstöd.
1: Még az, és el kellett mennem a Kohl's szupermarketba, és vettem két zacskó pudingot, és az egészet úgy, ahogy van, esküszöm neked, előttől, hátulról, kevesebb, mint 15 perc alatt összevágtam, az alatt a lapok kisültek 20 perc alatt, pillanatok alatt két volt a krémes, és finom, tényleg finom. Ne tegyünk hozzá extra cukrot, mert így, ahogy van, az édes.
2: De hát figyelj, az igazság az, hogy egyikünk se elég idős ahhoz, hogy ne egy ilyen krémesen nőtt volna föl.
1: Ó, hallgass én, na, anyám, ő megcsinálta, neki volt ideje érdekes módon 4 gyerek mellett. Ezt nem tudom, hogy csinálta, de volt rá ideje, és nálunk volt krémes. Nem mindig, viszont madártej minden vasárnap volt.
2: Oké, akkor úgy mondom, hogy nekem anyám, és nem is ismertem senkit, aki ezzel nekiállt volna a hagyományos módon vacakolni. Ennek megvannak a saját maga változatai, amikor a pudingpor helyett liszttel csinálják meg. Én arra beszélek, hogy még a legjobb magyarországi cukrászdákban se kaptál olyan krémes, amiben kizárólag krém és sárga.
1: Igen, hát ezt nézni, hogy mondjam, üzletszerűleg ezt nem lehet csinálni. Ja, ugyanakkor ja. Nagyon érdekes, hogy a custard, mint ahogy most már tárgyalunk már rajta lassan 2 adásban, rengeteg a variáció, tényleg, mint ahogy a te ételed is mutatta, hogy iszonyatosan nagy a felhasználási területe.
2: A borsodó, and az olasz szabaglioni, ami nekem a kedvencem, Az ugyanaz, mint a borsodó, csak cinzánokból, a vermutból.
1: Mert mi lehet egy lezenem konyhában? Vagy viszki, vagy pálinka, vagy cinzánó, így van.
2: Ne felejtsük ki a brandi.
1: Így a brand. Úgyhogy lezenem a világ legjobb, szenzációs szakácsa. Isten áldja meg, köszönöm szépen, és találkozunk két hét múlva. Az is se felejtsük el kísérletezni, mert én is azt csináltam, bejött.
2: Na, viszont látásra, viszont hallásra, legyen a kanál a barátotok, és a rátásotok sose csomóz, Isten áldjon.
1: Kedves hallgatom, te a Túlcsöplár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney. Meséljünk egy kicsit. Meséljünk bizony. Régen meséltünk, sőt, nekünk vannak mesemondóink, hiszen a Meseszó Egyesület, azt mi nagyon-nagyon támogatjuk Magyarországon, és valljuk be őszintén, azt a népmesét, amit ők mesélnek, azt a népmesét senki, de senki nem beszéli úgy, és nem meséli úgy, mint ahogy ők csinálják. És hát olyan szerencsések vagyunk, hogy nekünk van egy kis Ágnesünk, aki a Meseszó Egyesületnek a helyettese, vagy az igazgató helyettese, szekretári, azt hiszem, ha jó, hogy ez a titulusa, és tény az, hogy nálunk mesél viszont, és nagyon keveset mesél. Rengeteg riportot csinál, nagyon jól csinálja, de hát mesélni is, pedig mesélni. Az Ezer egy éjszaka mesét kérem szépen, azt már réges-régen kitalálták, és milyen sikeres is volt, hiszen 1001 éjszakán keresztül mesélt a hölgy annak az úriembernek, és lám-lám-lám-lám mi lett a végén. Úgyhogy Ágikám, jó lenne, hogyha mesélni. És akkor most itt van egy mese kis Ágnestől.
3: A hosszú volt annak egy kakasa, meg egy tyúkja. Ezek elkezdtek kapirgálni a szemétdombon. Egyszer a kakas talált egy garast, és azt mondja a tyúk. Na nem bánom, mondta a tyúk. Mentek, mendegéltek, és egyszer csak előtaláltak. Egy nyulat. Azt mondja, kakaskoma talált egy garast. Megyünk a kocsmába, veszünk egy messzei bort. Ha én is elmék veletek, Egyszer csak előtaláltak egy rókát. Azt mondja a róka. Merre mentek kakaskoma, tyúkkoma, nyúlkoma? Azt mondja a nyúl. Ha én is elmék veletek. Gyere, legalább többen leszünk. Mentek, mendegéltek. Egyszer csak előtaláltak egy farkast. Azt mondja a farkas. Merre mentek kakaskoma, tyúkkoma, nyúlkoma, rókakoma? Azt mondja a róka. Azt mondja a róka. A kakaskoma talált egy garast. Megyünk a kocsmába, veszünk egy messzei bort. Ha, én is elmék veletek. Gyere tovább. S már félúton jártak a kocsma felé, amikor előttük volt egy mély. Árok. Azt mondja az árkot. No, a kakas átszállta, a tyúk átszállta, a nyúl átugrotta, a róka átugrotta, a farkas átugrotta. Vóna, ha bele nem esett. Ott sírt a farkas, hogy már mi lesz ő vele, itt van az árok mélyén, s éhen kell megdöglenie. Arra ment két kismadár. Kérdik a farkast. Hát te, miért rísz? Jaj, én már 3 napja itt. Hát te, én, s nem bírok kimenni. Hozzatok gizecskéket, gazocskákat, hogy ki tudjak mászni. Van itt én nekem egy csonkafám. Azt adom néktek, költhettek rajta. Na, akas kibírt mászni. Örült is a farkas. Na, de örült a két kis madár is. Örült is a farkas. Na, de örült a két kis madár is. mert ott volt a csonkafa, s fészket raktak rajta. Költött terült az anyjuk. Hát egyszer oda ment a farkas a csonkafa alá, s fölkiáltott a kismadár. Hát, kismadár! Adjál egy fiadat, mert kivágom a fát, fölszántom az alját. Cselőre két lábam, hajszára két fülem, jól tartsa-e két farkam. Cselőre két lábam, hajszára két fülem, jól tartsa-e két farkam. A farkas megette, jól lakott, s akkor elment egy hűvös fa alá feküdni. Amikor kialudta magát, megint fölkes fa alá feküdni. Ott a kismadárnak. Kismadár, add nekem egy fiadat, mert kivágom a fát, felszántam az alját. Kismadár, cselőre két lábam, hajszára két fülem, jól tartsa-e két farkam. Lábam, hajszára két fülem, jól tartsa-e két farkam. Akkor levetett egy kis fiát. A farkas megette, jól lakott, s megint elment a hűvös fa alá feküdni. Sírt ritt a kismadár, s megint elment a farkas, már elvitt két fiát. Ha mi lesz ebből, ha mindet találja vinni? Elvitt két fiát. Ha mi lesz magát? S megint oda ment a csonkafához, s kiáltott föl a kismadárnak. Kismadár, adj nekem egy fiadat, mert kivágom a fát madárnak. Kismadár! Adj nekem egy fiadat, mert kivágom a fát, fölszántam az alját. Cselőre két lábam, hajszára két fülem, jól tartsa-e két farkam. S akkor levetett egy kis fiát. A farkas megette, jól lakott, levetett egy kis fiát. A farkas megette, jól lakott, s megint elment a hűvös fa alá feküdni. Fiát. Arra szállt egy varjú, s kérdezte tőle. Miért sírsz? Arra szállt egy varjú, s kérdezte. Írnék, rínék, mikor az a huncut farkas elvitt három fiamat? Már csak egy maradt. Farkas elvitt három fiamat. Már csak egy maradt. Mondja, hogy adjál egy fiadat, mert kivágja a fát, fölszántja az alját, akkor azt mond neki, a fát fölszántja az alját, akkor azt mond neki, vágj ki, s azzal elszállt a varjú. Örült a kismadár, azzal elszállt a varjú, hanem jött vissza megint a farkas, s megint kiállt föl a kismadárnak. Kismadár, adjál egy fiadat, kivágom a fát, fölszántom az alját. Na akkor a kismadár, csak lekiált, szántam az alját. Na akkor a kismadár, csak lekiáltott, hogy vág ki a fát, ha van fejszét, szásd fel az alját, ha van ekéd. Hanem majd én megtanítom őt. Volt ott egy rakás kukoricaszem. Megtanítom őt. Volt ott egy rakás kukoricaszem. Abba meghenge szétterpeszkedett. Arra ment a varjú szedegetni, csipegetni. Peszkedett. Arra odament, csipegetett. S akkor a farkas. Ham! Bekumta a varjú fejét. Könyörgött a varjú, hogy farkaskoma, eresz ki a fejemet! Könyörgött a varjú, hogy farkaskoma, eresz ki a fejemet! Megtanítalak szájébe! Megeszlek. Farkaskoma, eresz ki a fejemet, megtanítalak szállni. Na akkor a farkas, eresz ki a fejemet, megtanítalak szállni. Na akkor a farkas eleresztette. A varjás köles szem. Abba is meghengergőzött a farkas, s aztán ment ki az országba. Abba is meghengergőzött a farkas, s aztán ment ki az országút közepire, s ott szétterpeszkedett. Jött a s ment oda közelé. Na akkor a farkas kikapott, s ham, bekumta a varjú fejét megint. Eresz ki, farkaskoma, a fejem, megtanítalak szállni fejét megint. Erre ördög bújjon az anyád főkötőjébe, mert megint megcsalsz, mint az elég. Bújjon az anyád főkötőjébe, mert megint megcsalsz, mint az elép. Farkas eleresztette. Avarjú meg. Elszállt megint. Volt ott egy rakás tiszta búzaszem. Na, abba is meghengergőzött a farkas, aztán ment ki az országút közepire, szétterpeszkedett. Jött arra a varjú szedegetni, csipegetni. Látj! Jött arra a tiszta búza szemet. Jött közelé, csipegetett, szedegetett. No, a szemet. Jött közelé, csipegetett, szedegetett. Jó fejét megint. Eresz ki, farkaskoma, a fejem, megtanítalak szállni. Nem. Eresz ki, farkaskoma, a fejem, megtanítalak szállni. Nem, eresztlek, biza. Ördög bújjon az anyád főkötőjébe. Mert megcsalsz, mint az elép. No hát, tanítsál meg! Na akkor a farkas elered... No hát, tanítsál meg! Fölkapta a farkas, s szállt fölfelé, vitte magával föl-föl a magosba. S mikor már jó magasra felértek, azt kérdezi a varjú. Látom. S mekkora? Akkora, mint a világ. Akkor még följebb vitte. S kérdezte megint. Látod-e még, farkaskoma, a földet? Azt mondja a farkas. Látom. S mekkora? Mint egy fél világ. Akkor megint följebb vitte, még följebb, tán hétszerte följebb is. S megint kérdezi. Na, farkaskoma, látod-e még a föld? S megint kérdezi. Na, farkaskoma, látod-e még ma? No, akkor még vitte följebb, s megint kérdezi. Farkaskoma, látod-e még a földet? Látom. S mekkora? Farkaskoma, látod-e még a földet? Látom. Vitte még följebb, még magasabbra, s mikor már igen magason voltak. Na, akkor megint megkérdezte. Na, a farkaskoma, látod-e még a földet? Na, akkor megint megkérdezte. Na, a farkaskoma, látod-e még a földet? Hát, most már nem látom. Na, lefelé szállt, lefelé. Lent észrevett egy füstös tőkét. Annak kiabált lefelé. Lent észrevett egy füstös tőkét. Annak kiabálta, hogy szaladj, barát, mert agyon ütlek. Szaladj, barát, mert agyon ütlek. Na, de minden porcikáját ízzé porrá törte. Farkast. Megtanultál szállni, na? Megám, ördög bújjon az anyád főkötőjébe. Minden porcikámat összetörtem a füstös tőkébe. A varjú meg csak nevette a farkast. Hogy így becsapta? Benne volt.
1: Istenkém, de régen hallottuk a mesét Ágitól, és valljuk be őszint, Istenkém, a magamfajta... Hát gyermeknek, mert végső soron anyám szerint soha nem nőttem föl. És a hallgatom szerint sem, úgyhogy nekem ez csak egy balzsam a szívemnek. Szóval lényeg a lelkemnek ez az. A lényeg az, hogy folytatta tovább a műsorunkat, zedéljünk egy kicsit.

0: megyek.
1: Valljuk be őszintén, hogy tehetségekben sosem volt hiány. És hát akiről most, de a hangja itt van, és milyen fantasztikus is volt Erzsébettel együtt dolgozni. És a végén, hogy kinőtte magát, a végén, hogy megtalálta magát, megtalálta azt a formátumot, amiben ő valóban nagyon-nagyon kényelmes volt, és ez az utazás, és ennek a leírása a körülményeknek, és az a helytörténeti dolgok, amiket csinált. Úgyhogy Erzsikém, csak vidd a szót, és egész biztos vagyok benne, bárhol is legyél ebben a világegyetemben, ezt te fogod hallani.
2: Gyöngyhalászok, Gusztikám, ne jegy meg, nem az operáról fogok előadást tartani. Szóval, ami kincs, az nem csak arany, lehet bármi. Azért mondom ezt, mert ma egy másik kincsről fogok beszélni, ami nekünk, nőknek igen kedves. Igaz, hogy sokféle babona is fűződik hozzá, pozitív vagy negatív egyaránt. Miről lesz akkor szó? Szabad a garda, a gyöngyről lesz szó, illetve a helyről, ahol megtalálták és kitermelték. Mit? Hát a nagy kagylót, Pinktáda Maxima a neve, a mai Broome környéki sekély vizeken. A környék az kb. 300 km tengerpartot jelent. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Torres Strait környékén is volt, és talán még van is gyöngyhalászat, de az kisebb jelentőségű. Hogy van egy gyöngy a kagylóban, az senkit nem érdekelt, mert a kagyló héja volt a kincs, ez az a bizonyos gyöngyház, amiből gombokat, evőeszköd nyelét és egyéb dísztárgyat készítettek. Biztos mindenki emlékszik a nagyszülőknél a gyöngyház nyelő bicskára, vagy a fésűre. Hozzá tartozik a történelmi hújséghez, hogy nem a fehérek voltak itt a felfedezők. A makaszán halászok Dél-Sulawesiből a tengeri uborka kutatása alkalmával találták meg. A tengeri uborka, trapang, meg csemegének és afrodiziáknak számít. Hát fele augusztusokat én láttam ilyet, és csak halálos fenyegetéssel lehetne rávenni, hogy egyen meg. A gyöngyházzal ők és a parti aboriginálok kereskedtek. Az őslakók a déli törzsekkel okkerért cserélték, add meg a rituális festéshez vagy szükséges. Szóval ez a hely, ahol a kalandor William Dampier kincse van állítólag elásva. Erről korábban már a felfedezők sorában beszéltem. Hát ez a kincs a tenger alatt van. Fehér kutatók, akik birka tenyésztésre alkalmas helyet kerestek, találtak ilyen kagylót 1861-ben. Rögtön látták, hogy többet hoz, mint a birka, de hát valahogy ki kell szedni a víz alól. Ez a kagyló ugyanis a fenéken csücsül. Más, mint az aboriginálok, nem voltak arra felé, tehát rávették őket, eleinte szép szóval, később erőszakkal, hogy merüljenek le, és hozzanak fel kagylókat. Na, itt kezdődtek a bajok. Mikor az őslakók a szerény jutalomért dohány vagy liszt szívesen merültek a sekély vízbe, addig rendben volt a dolog. De a kagylók kezdtek fogyni, tehát mélyebbre kellett menni és merülni. Hát ezt már nem tették önkéntesen. Bizony csúnya dolgok történtek akkoriban. Berpelt, csupasz bőr merülésnek hívták, és bizony, ha 8 méter, esetenként akár 12 méter mélyre, és leküldték őket egy levegővel. Aki esetleg túl sokáig lihegett utána, hogy visszakapja a rendes légzésritmusát, ugye, szimulál, annak az öklére fadarabot erősítettek, és újra visszaküldték. Hát gondolom azért, hogy a fa gyorsabban lehúzza, mikor fejjel lefelé merül. Aki megtagadta, hogy merüljön, csuklójára fogva felakasztották egész éjszakára. Hát, de ez már csak a cápák és az elektromos ráják hiányoztak, hogy színesebb legyen az életük. Rengetegen meghaltak. Skorbutban, vérmérgezésben, trópusi lázban, tüdőgyulladásban. Munkaidő napkeltétől napnyugtáig tartott. Van egy betegség, ami bend angolul, magyarul talán keszön betegségnek fordíthatnám. Ez akkor van, ha valaki a mélyből, ahol nagy a nyomás, túl gyorsan jön a felszínre. Fejfájás, szédülés, minden tag és ízület fáj és lüktet, súlyosabb esetben, mint a stroke, úgy hat az emberre. Hát, mondanom sem kell, a hajógadai nem sokat törődtek ezzel. Ha alkalmatlan lett a további munkára, egyszerűen kirakták a partra, jó esetben. Esetleg vízbe esett, persze teljesen véletlenül. Ja, és mivel a nők ügyesebbek voltak a merülésben, jutalmul őket meg is erőszakolták, hisz a halászhajó legénysége és a kapitány is férfi volt, akik hónapokig nem láttak nőt. De még így is eljött az idő, mikor elfogyott a munkaerő. Az őslakók próbáltak elbújdosni. Gond csak az volt, hogy ahova igyekeztek volna, az ott élők hosszú idő óta éltek a területen, ott vadáztak, az volt a törzs területe. Így, ha ezek áttévedtek egy másik törzs területére, hát jó esetben csak visszazavarták, rossz esetben előkerültek a lándzsák. Szóval ott a sok kagyló, gondolták a hajótulajdonosok, de ki fogja felhozni nekünk. Ekkor kezdődött a blackbirding. Hát ez elég sötét fejezete Ausztrália történelmének. Azt jelentette, ahol valami őslakost találtak, azt bizony befogták, láncra verve vitték partra. Ha egyszerre sokat tudtak befogni, azt mint egy parkolóba vitték a közeli szigetekre, addig, míg a gyöngyhalászat szezon beindul. Gyakorlatilag ez rabszolga fogás és kereskedés volt. Kedvelt módszer volt, hogy valami zene szól a hajó fedélzeten, a kíváncsira megengedték, hogy felszálljon. Még meg is kínálták rummal. Miután elboldult, supsz, összekötözték, és a hajó fenékbe dobták. Voltak ott már többen, ahogy beszélgessenek egymással. Hát elég cinikus álláspont. És mit szólt ehhez az akkori fehér kormányzat, kérdezhetnék. Hát fele más volt a reakció. Egyszer hozták a szigorú törvényeket, hogy így meg úgy meg lesz büntetve, akit rajta kapnak. Aztán a felügyelők vagy az ellenőrök is jól éltek a vesztegetési pénzből. Amiről most beszéltem, a Western Australia észak-nyugati elhúzódó partszakaszán történt, felmerült az igény, hogy egyre több halászhajónak legyen egy hely, ahol kiköthet, javításokat eszközölhetnek, és eltölthetnek időt, míg a ciklon szezon elvonul. Itt lép elő Broome, ami akkor még csak egy nyomorúságos település volt, egy rozog a mólóval. Hogy lett ebből? Ma is divatos, és kedvelt üdülőhely, hát az majd legközelebb. Jelenadás a Brum Múzeum, Western Australia Múzeum, Lasta kiadványából, és Susan Sicken Beyond the Lattice könyve is szolgált forrásul.
1: Amiközben hallgattam Kolozsi Erzsébetet, elgondolkodtam, hogy istenként micsoda óriási értékek vannak itt felhalmozva ebben a rádióban 32 év alatt, és ez még folytatódik. Szóval a lényeg az, hogy eszméletlen mennyiségi értékek vannak itt felhalmozva, és nagyon remélem, hogy ezt egyszer valaki tovább viszi. Nagyon remélem, hogy valaki felteszi a kezét, és azt mondja, hogy főszerkesztő úr, szeretnék csatlakozni, és tovább vinni ezt a csodarádiót. Hát majd meglátjuk. De egyelőre ott tartunk, hogy nem döntik le az ajtót. Igen, ez egy olyan valami, ami hát nagyon kell szeretni, hogy az ember tudja csinálni ilyen hosszú éveken keresztül, és az igazság az, hogy ez úgy ránk nőtt, mint egy jó kabát, vagy mint egy jó pululni tőle. Még akkor is, hogyha valaki más jönne, fognám a kezét, ameddig lehetne, és még akkor is, hogyha valaki más jönne, fognám a kezét, ameddig lehetne, és igen, hagyni kellene, hogy csinálni a maga dolgát, de jöjjön már az a valaki, aki megcsinálja. Most nem félreértés ne essék, kényelmesek vagy. Szóval zenéljünk egy kicsit, aztán valószínű hazamegyünk, mert mint minden jóba, zenéljünk egy kicsit, aztán valószínű hazamegyünk, mert mint minden jó programnak, ennek is egyszer vége van.

Kedves hallgatom, a Tulcsipalár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, mint minden jó programnak, ennek is egyszer vége kell, hogy legyen, mint ahogy az előbb mondtam, és bizony-bizony hálás köszönetem minden kollégámnak és néhai kollégámnak, aki a mai programba szerepelt. Higgyétek el, fantasztikus volt újra hallani azokat a tehetségeket, azokat a mosolygós arcokat látni lelki szememmel, amikor ők csináltak ezeket a programokat, így Kolozsi Erzsébet, vagy dr. Trockmayer Otto, hogy jó sokáig itt dolgoztak nálunk, és hát sajnos már elmentek, viszont a hangjuk itt van. Ugyanakkor továbbra is velünk vannak olyan kollégák, mint Kis Ágnes, vagy Kicsi Gyuri, aki a híreket mondja, hírszerkesztőnk, és hát felsorolhatnám az egész bandát egyébként, akik itt velünk vannak együtt, és hosszú-hosszú éveken keresztül ingyen bérmetve csinálják a programot. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, ne felejtsétek el, vannak barátaink, így megszólalok internetes magazin néhai nagy Vendelnek a kreálmánya, aki hát tulajdonképpen csodát művelt, és ez a magazin továbbra is él, mi továbbra is támogatjuk. Szóval ennyi volt, mint ahogy az óriások mondják, itt a vége, fuss el véle!